na marafiki. Piga nyama choma la kanyama fiti. Nenge, kendo kimoyo nenge. Ikwenda makana kana nenge. Kendo kimoyo nenge. Ikwenda makana kana nenge. Nenge.